0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Módosították az alaptörvényt, legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Elég gyenge lehet az idei megytermés, marad a nyárias idő sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választ.

0: választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáthy Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
1: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és medgytermékárakhoz képest nem lesz.
0: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Napközben sok napsütés vár ránk, néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak, délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot, délután már 27-32 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Madár eltérítő eszközöket szereltek a nagy feszültségű távvezetékekre, kevés lesz idén a meggy. Forró levegős sütőket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lefestenék a szülők a pöttyös óvoda kerítését.

0: A 75 méter hosszú 100 négyzetméternyi felületre magyarországi állatok ábrái és egy krétával újra rajzolható rész kerülne, amit a következő hetekben szeretnének megvalósítani a kezdeményezők. Az intézmény közösségi oldalán közzétett felhívásban arra biztatják a vállalkozó kedvű apukákat és anyukákat, hogy segítsenek nekik vidámabbá varázsolni a komor téglafalat. Szükség van vakoló és festékanyagra, valamint önkéntes munkára, de akár pénzbeli támogatással is lehet segíteni a projektet. Az ötletgazda Illés Nikoletta munkája nem ismeretlen a szolnokiak számára, korábban a cukorgyári lakótelepen, a buszfordulónál is festett már fel többet magával népszerű mesefigurákat, ezzel barátságosabbá téve a városi környezetet. A mostani kezdeményezés várhatóan néhány héten belül elkészülhet. Egy modern orvosi műszert adományozott a Jászberényi Kórház gyermekosztályának egy helyi gátőr, aki a 70. születésnapja alkalmából gyűjtött pénzt a nemes célra. Kovács János arra kérte a családtagjait és a barátait, hogy az ajándékokra szánt összeget inkább egy jótékonysági alapba fizessék be. Az ünnepelt az összegyűlt adományból a gyermekosztály főorvosával, Varga Györggyel egyeztetve egy speciális sárgasságmérő készült. Üléket vásárolt, számolt be róla az intézmény. Az új eszköz legnagyobb előnye, hogy vérvétel nélkül a bőrön keresztül képes megmérni a betegségre utaló értéket. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Az adományozó személyesen és meghatódva adta át a korszerű berendezést. Érika megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
1: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy gyárakhoz és megy termék árakhoz képest nem lesz.
0: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek medgyet, és a termőterület évről évre csökken. Tavaly még viszonylag átlagos mennyiség, több mint 1000 tonna termett a Jászkunságban. Megelőznék az áramütéssel járó madárbaleseteket a távvezetékeken. Az Opus Titáz ZRT több mint 250 madár eltérítő eszközt telepített részben a Túrkeve és Karcag térségében működő nagy feszültségű hálózatra. A madárvédelmi beruházást a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek jelzése alapján drónok segítségével hajtották végre. A kihelyezett könnyű műanyag szerkezetek közvetlenül a vezetékeken kaptak helyet. Nagy méretű sziluettjük és a szél miatti mozgásuk dinamikus vizuális jelzést ad, így a madarak távolról észlelik a veszélyt. Az eszközök különleges foszforeszkáló felülete nappal elnyeli a fényt, majd alkonyat után órákon át világít, ami tovább javítja a láthatóságot. A fejlesztés azért is fontos, mert az ütközések évente számos madárbalesetet okoznak, és az áramszolgáltatás biztonságát is veszélyeztetik. A vállalat idén az első negyed évben már csaknem 200 madárvédelmi beavatkozást hajtott végre a hálózatán. Kigyulladt egy szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jászboldogházán. Amint egy 25 négyzetméteres ingatlanban keletkezett lángok gyorsan átterjedtek egy másik, kisebb méretű oltető szerkezetére is. A balesethez a jászberényi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csaknem 30 nyúl elpusztult a füstben és a lángok között. A tűz a takarmány mellett kárt tett egy műanyag borítású építményben, valamint a közelben lévő gyümölcsfákban is. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően ugyanakkor a lángok nem terjedtek át a környező lakóházakra. Személyi sérülés nem történt, a tűzoltók a munka végeztével átvizsgálták a területet. A tűz keletkezés okát és a pontos anyagi kárt a hatóságok még vizsgálják. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely június 18-ától csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
0: Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk olyan széles körülön mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
0: Megrongálódott a kerítése annak a népszerű sportpályának, ami a Csegei pihenőparkban található kisújszálláson. A labdarúgásra és kosárlabdázásra is alkalmas területet a város közleménye szerint nagyon sokan használták és kedvelik. A sérülések miatt azonban a sportolás mostanra veszélyessé vált. A döntéshozók emiatt már megrendelték a szerkezet teljes javítását és cseréjét. A kivitelező szakemberek a tervek szerint június végéig elvégzik a szükséges munkálatokat, így a pálya hamarosan ismét biztonságosan fogadhatja a mozogni vágyókat. A felújítás ideje alatt az érintett területet teljesen lezárták a látogatók elől. A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy a munkálatok befejezéséig senki ne használja a létesítményt. Ma sok napsütés lesz, de időnként gomoly felhők alakulnak ki az égen, azonban ezekből csak néhol eshet egy kevés csapadék. Holnap folytatódik a napos, közepesen felhős időjárás térségünkben. Ma maximum 27, holnap 29 fok lehet a hőmérséklet nappal, magas UV-sugárzás mellett. Éjjel 13-16 fok között lesz a hőmérséklet.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok, június 16-án kedden, sok boldogságot a Justin nevű kedves Best FM hallgatóknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Sean Paul, aki nemrég nálunk is járt, már is indítja az órát a Get Busy-vel készül Berkes Olivér és a Cotton Move is. Jó reggelt!
3: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, június 16-án kedden. Ma van a Független Magyarország napja a szovjet csapatok kivonulásának emlékére, úgyhogy bye-bye Sasha és hello Sugar Babes. Hall in the Head, így megy tovább a kedd reggel. Ha dugó baleset van már is valahol, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék a hét második napján. Még nem lesz kánikula, napos gomoly felhős idő, csak jelentéktelen futózáporokkal, 24-29 fok közötti maximummal. A hétvégére kánikulát ígérnek, részletek a hírekben, aztán Pink énekel, jön mindjárt teljes egészében a Family Portré.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Lefestenék a szülők a pöttyös óvoda kerítését, a kórházat lepte meg egy műszerrel a saját születésnapján a gátőr, kevés lesz idén a megy. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lefestenék a szülők a pöttyös óvoda kerítését. A 75 méter hosszú, 100 négyzetméternyi felületre magyarországi állatok ábrái és egy krétával újra rajzolható rész kerülne, amit a következő hetekben szeretnének megvalósítani a kezdeményezők. Az intézmény közösségi oldalán közzétett felhívásban arra biztatják a vállalkozókedvű apukákat és anyukákat, hogy segítsenek nekik vidámabbá varázsolni a komor téglafalat. Szükség van vakoló és festékanyagra, valamint önkéntes munkára, de akár pénzbeli támogatással is lehet segíteni a projektet. Az ötletgazda Illés Nikoletta munkája nem ismeretlen a szolnokiak számára, korábban a cukorgyári lakótelepen, a buszfordulónál is festett már fel többet magával népszerű mesefigurákat, ezzel barátságosabbá téve a városi környezetet. A mostani kezdeményezés várhatóan néhány héten belül elkészülhet. Egy modern orvosi műszert adományozott a Jászberényi Kórház gyermekosztályának egy helyi gátőr, aki a 70. születésnapja alkalmából gyűjtött pénzt a nemes célra. Kovács János arra kérte a családtagjait és a barátait, hogy az ajándékokra szánt összeget inkább egy jótékonysági alapba fizessék be. Az ünnepelt az összegyűlt adományból a gyermekosztály főorvosával, Varga Györggyel egyeztetve egy speciális sárgasságmérő készült. Üléket vásárolt, számolt be róla az intézmény. Az új eszköz legnagyobb előnye, hogy vérvétel nélkül a bőrön keresztül képes megmérni a betegségre utaló értéket. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Az adományozó személyesen és meghatódva adta át a korszerű berendezést. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok napsütés lesz, de időnként gomoly felhők alakulnak ki az égen, azonban ezekből csak néhol eshet egy kevés csapadék. Holnap folytatódik a napos, közepesen felhős időjárás térségünkben. Ma maximum 27, holnap 29 fok lehet a hőmérséklet nappal, magas UV-sugárzás mellett. Éjjel 13-16 fok között lesz a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtő.

Best FM, a legjobb zenék. A hét második napján a sok napsütés mellett lehetnek gomoly felhők is az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. 6-15 fokos a reggel, 24-29 fok közé melegszik a levegő, aztán napról napra egyre melegebb jön a hétvégén, itt a kánikula 35-36 fok, és itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, és Néótól a Sexy Love a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hetet üt perceken belül az óra. Jó reggelt kívánok, június 16-a, kedd friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, például az Olive-tól. Vagy a Rói és Ádámtól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tisza Virág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tisza Virág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live Tina Turner emlékkoncert is többek között. Körösi Möty Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Az Orci család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orci István 20 évig volt Jászkun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orci György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
0: Best FM, a legjobb zenék! Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Madár eltérítő eszközöket szereltek a nagy feszültségű tápvezetékekre, tűz egy jászboldogházi tanyán, jönnek a gazdaság átadást segítő pályázatok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megelőznék az áramütéssel járó madárbaleseteket a távvezetékeken. Az Opus Titáz ZRT több mint 250 madár eltérítő eszközt telepített részben.

0: A Túrkeve és Karcag térségében működő nagy feszültségű hálózatra. A madárvédelmi beruházást a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek jelzése alapján drónok segítségével hajtották végre. A kihelyezett könnyű műanyag szerkezetek közvetlenül a vezetékeken kaptak helyet. Nagy méretű sziluettjük és a szél miatti mozgásuk dinamikus vizuális jelzést ad, így a madarak távolról észlelik a veszélyt. Az eszközök különleges foszforeszkáló felülete nappal elnyeli a fényt, majd alkonyat után órákon át világít, ami tovább javítja a láthatóságot. A fejlesztés azért is fontos, mert az ütközések évente számos madárbalesetet okoznak, és az áramszolgáltatás biztonságát is veszélyeztetik. A vállalat idén az első negyed évben már csaknem 200 madárvédelmi beavatkozást hajtott végre a hálózatán. Kigyulladt egy szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jászboldogházán. Amint egy 25 négyzetméteres ingatlanban keletkezett lángok gyorsan átterjedtek egy másik, kisebb méretű oltető szerkezetére is. A balesethez a jászberényi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csaknem 30 nyúl elpusztult a füstben és a lángok között. A tűz a takarmány mellett kárt tett egy műanyagborítású építményben, valamint a közelben lévő gyümölcsfákban is. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően ugyanakkor a lángok nem terjedtek át a környező lakóházakra. Személyi sérülés nem történt, a tűzoltók a munka végeztével átvizsgálták a területet. A tűz keletkezési okát és a pontos anyagi kárt a hatóságok még vizsgálják. Ma sok napsütés lesz, de időnként gomoly felhők alakulnak ki az égen, azonban ezekből csak néhol eshet egy kevés csapadék. Holnap folytatódik a napos, közepesen felhős időjárás térségünkben. Ma maximum 27, holnap 29 fok lehet a hőmérséklet nappal, magas UV-sugárzás mellett. Éjjel 13-16 fok között lesz a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, szép napot, jó munkát, jó készülődést, jó utat az úton lévőknek. 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, ide várom a közlekedési infót. Nem sokára Gwen Stefani és Eve jön. Ebben a fél órában hallgatunk majd Warren G-t, de mindenek előtt Counting Crows, Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi a szól már is.
2: Beste

Best FM, a legjobb zenék. Június 16-a kedd van, az afrikai gyermekek világnapja. Az 1976-os június 16-i Szovetó városában megtörtént tüntetésre emlékezünk. A hatóságok a jó minőségű anyanyelvi oktatásért felszólaló afrikai iskolások közé lőttek. Az esemény halálos áldozatokkal is járt. A szegénységet gazdagság követi Rich Girl címmel Gwen Stefani és Eve duója folytatja. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos, gomoly felhős idő, 24-29 fokkal, egy-egy jelentéktelen futózáporral. Ilyen lesz a hét második napja, a hétvége pedig kánikulát hoz majd 35-36 fokot. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben, amelyet majd az N-Vogue slágere követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megsérült a kerítés, lezárták a sportpályát Kisújszálláson. Ítélet született a kisfiút bántalmazó jászberényi karate edző büntetőperében. Forró levegős sütőket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megrongálódott a kerítése annak a népszerű sportpályának, ami a Csegei Pihenőparkban található Kisújszálláson. A labdarúgásra és kosárlabdázásra is alkalmas területet a város közleménye szerint nagyon sokan használták és kedvelik. A sérülések miatt azonban a sportolás mostanra veszélyessé vált. A döntéshozók emiatt már megrendelték a szerkezet teljes javítását és cseréjét. A kivitelező szakemberek a tervek szerint június végéig elvégzik a szükséges munkálatokat, így a pálya hamarosan ismét biztonságosan fogadhatja a mozogni vágyókat. A felújítás ideje alatt az érintett területet teljesen lezárták a látogatók elől. A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy a munkálatok befejezéséig senki ne használja a létesítményt. Elítélte első fokon a szolnoki járásbíróság azt a jászberényi karate edzőt, aki tavaly a szolnoki kalandparkban bántalmazott egy rábízott kisfiút. A hatalmas felháborodást kiváltó ügy hétfői tárgyalásán a bírónő bűnösnek mondta ki a férfit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérletében. A nem jogerős döntés értelmében a vádlott egy év börtönbüntetést kapott, aminek a végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette a bíróság. Az ítélethozatal előtt a vádhatóság képviselője letöltendő szabadságvesztést indítványozott, míg a védő a büntetés felfüggesztését kérte. A szoljon.hu beszámolt a tárgyalásról, ahol felszólalt a bántalmazott gyermek édesanyja, Nagy Judit is, és bátor fellépésre buzdította a hasonló helyzetbe került szülőket. A vádlott az utolsó szó jogán bocsánatot kért a meggondolatlan tettéért. Az ítélettel kapcsolatban az ügyész, a vádlott és a védő is 3 nap gondolkodási időt kért, így a határozat még nem jogerős. Ma sok napsütés lesz, de időnként gomoly felhők alakulnak ki az égen, azonban ezekből csak néhol eshet egy kevés csapadék. Holnap folytatódik a napos, közepesen felhős időjárás térségünkben. Ma maximum 27, holnap 29 fok lehet a hőmérséklet nappal, magas UV-sugárzás mellett. Éjjel 13-16 fok között lesz a hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 16-án kedden Justin napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 123 éve a mai napon Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t. 96 éve ezen a napon született Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas magyar-amerikai operatőr, rendező. 197 éve ezen a napon született Geronimo, az apacsok vezére. 1942-ben ezen a napon született John Rostill, angol zenész, a Shadows együttes basszusgitárosa. 55 éves Tupac amerikai rapper, zenész. És 1990. június 16-án született John Newman, angol énekes dalszerző, legismertebb dala a 2013-as Number One, Love Me Again. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, szülinaposoknak, névnaposoknak. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra előtt nem sokkal jó reggelt kívánok, június 16-a kedd friss hírei után. Hozom például a következő órában a Take That dalát,

0: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába

0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskyvel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel. Süsü Családi Fesztivál kisújszálláson a Városháza téren június 21-én vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével és Bíró Csongor műsorával is. Artiáró összművészeti fesztivál június 26 és 28-a között a szolnoki művésztelepen lesznek kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is, fellép a Rambler és Kanizsa Gina, a vasárnapi gyerekek, továbbá fellép még a Lóci játszik és a Korai Elektrik is többek között. Arany Csillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren június 27-én szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, míg az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Lefestenék a szülők a pöttyös óvoda kerítését, a kórházat lepte meg egy műszerrel a saját születésnapján a gátőr, kevés lesz idén a megy. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lefestenék a szülők a pöttyös óvoda kerítését. A 75 méter hosszú, 100 négyzetméternyi felületre magyarországi állatok ábrái és egy krétával újra rajzolható rész kerülne, amit a következő hetekben szeretnének megvalósítani a kezdeményezők. Az intézmény közösségi oldalán közzétett felhívásban arra biztatják a vállalkozókedvű apukákat és anyukákat, hogy segítsenek nekik vidámabbá varázsolni a komor téglafalat. Szükség van vakoló és festékanyagra, valamint önkéntes munkára, de akár pénzbeli támogatással is lehet segíteni a projektet. Az ötletgazda Illés Nikoletta munkája nem ismeretlen a szolnokiak számára, korábban a cukorgyári lakótelepen, a buszfordulónál is festett már fel többet magával népszerű mesefigurákat, ezzel barátságosabbá téve a városi környezetet. A mostani kezdeményezés várhatóan néhány héten belül elkészülhet. Egy modern orvosi műszert adományozott a Jászberényi Kórház gyermekosztályának egy helyi gátőr, aki a 70. születésnapja alkalmából gyűjtött pénzt a nemes célra. Kovács János arra kérte a családtagjait és a barátait, hogy az ajándékokra szánt összeget inkább egy jótékonysági alapba fizessék be. Az ünnepelt az összegyűlt adományból a gyermekosztály főorvosával, Varga Györggyel egyeztetve egy speciális sárga

0: Magasságmérő készüléket vásárolt, számolt be róla az intézmény. Az új eszköz legnagyobb előnye, hogy vérvétel nélkül a bőrön keresztül képes megmérni a betegségre utaló értéket. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Az adományozó személyesen és meghatódva adta át a korszerű berendezést. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok napsütés lesz, de időnként gomoly felhők alakulnak ki az égen, azonban ezekből csak néhol eshet egy kevés csapadék. Holnap folytatódik a napos, közepesen felhős időjárás térségünkben. Ma maximum 27, holnap 29 fok lehet a hőmérséklet nappal, magas UV-sugárzás mellett. Éjjel 13-16 fok között lesz a hőmérséklet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Ebben a fél órában többek között Britney Spears-től, a Soulwave-től mindjárt, az órát pedig André Tanneberger, azaz ATB, és a The Fields of Love indítja 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést kívánok. Egy friss közlekedési hír: két autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsán, a Budapest felé vezető oldalon, útszűkületre kell készülni. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Balesetekkel indul a kedreggel. Baleset történt az M0-áson, az M1-es felé Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávban zárva a torlódás, több kilométeres. Az 1-es főúton egy autó motorossal ütközött Lébény közelében. A 145-ös kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. És korábban két autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsán. A 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon kell útszűkületre számítani. Jó utat Britney Spears-el, jön a Stronger a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét második napján, június 16-án. Kedden kellemes nyári időnk lesz sok napsütéssel estig. Estétől északnyugat felől jöhet zápor, zivatar, és holnap is számíthatunk erre. Aztán csütörtöktől változik gyökeresen az időjárás. Beköszönt a kánikula, átlépjük a 30 fokot, a hétvégére pedig fokozódik. A mai maximum 24-28 fok között alakul. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hírekben. Rögtön 8:30, jó reggelt, Coolio és a Too Hot folytatja utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Madár eltérítő eszközöket szereltek a nagy feszültségű távvezetékekre, tűz egy jászboldogházi tanyán, jönnek a gazdaság átadást segítő pályázatok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megelőznék az áramütéssel járó madárbaleseteket a távvezetékeken. Az Opus Titáz ZRT több mint 250 madár eltérítő eszközt telepített részben a Túrkeve és Karcag térségében működő nagy feszültségű hálózatra. A madárvédelmi beruházást a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek jelzése alapján drónok segítségével hajtották végre. A kihelyezett könnyű műanyag szerkezetek közvetlenül a vezetékeken kaptak helyet. Nagy méretű sziluettjük és a szél miatti mozgásuk dinamikus vizuális jelzést ad, így a madarak távolról észlelik a veszélyt. Az eszközök különleges foszforeszkáló felülete nappal elnyeli a fényt, majd alkonyat után órákon át világít, ami tovább javítja a láthatóságot. A fejlesztés azért is fontos, mert az ütközések évente számos madárbalesetet okoznak, és az áramszolgáltatás biztonságát is veszélyeztetik. A vállalat idén az első negyed évben már csaknem 200 madárvédelmi beavatkozást hajtott végre a hálózatán. Kigyulladt egy szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jászboldogházán. Amint egy 25 négyzetméteres ingatlanban keletkezett lángok gyorsan átterjedtek egy másik, kisebb méretű oltető szerkezetére is. A balesethez a jászberényi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csaknem 30 nyúl elpusztult a füstben és a lángok között. A tűz a takarmány mellett kárt tett egy műanyagborítású építményben, valamint a közelben lévő gyümölcsfákban is. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően ugyanakkor a lángok nem terjedtek át a környező lakóházakra. Személyi sérülés nem történt, a tűzoltók a munka végeztével átvizsgálták a területet. A tűz keletkezési okát és a pontos anyagi kárt a hatóságok még vizsgálják. Ma sok napsütés lesz, de időnként gomoly felhők alakulnak ki az égen, azonban ezekből csak néhol eshet egy kevés csapadék. Holnap folytatódik a napos, közepesen felhős időjárás térségünkben. Ma maximum 27, holnap 29 fok lehet a hőmérséklet nappal, magas UV-sugárzás mellett. Éjjel 13-16 fok között lesz a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Több autó és motoros ütközött az M3-ason Budapest felé az M0-ás csomópont közelében. A 13-as kilométernél forgalomkorlátozás lassítja a haladást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, az aszfalt után pedig a végtelenbe és tovább, de legalábbis a felhők felé vezet az út. Lenny Kravitz-el, ez a Fly Away a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy milyen lesz az idő ma, június 16-án kedden odakint, kiderül a hírek végén, aztán odakint Outside címmel. Többek között George Michael dala is forog. Let's go. És zenél a Hooligans is.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, mindjárt 9 óra. Jó reggelt, a hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező báron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június

0: legjobb itthon.
1: Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tisza Virág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tisza Virág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live Tina Turner emlékkoncert is többek között. Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki Reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A Reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Megsérült a kerítés, lezárták a sportpályát Kisújszálláson. Ítélet született a kisfiút bántalmazó Jászberényi karate edző büntetőperében. Forró levegős sütőket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megrongálódott a kerítése annak a népszerű sportpályának, ami a Csegei pihenőparkban található Kisújszálláson. A labdarúgásra és kosárlabdázásra is alkalmas területet a város közleménye szerint nagyon sokan használták és kedvelik. A sérülések miatt azonban a sportolás mostanra veszélyessé vált. A döntéshozók emiatt már megrendelték a szerkezet teljes javítását és cseréjét. A kivitelező szakemberek a tervek szerint június végéig elvégzik a szükséges munkálatokat, így a pálya hamarosan ismét biztonságosan fogadhatja a mozogni vágyókat. A felújítás ideje alatt az érintett területet teljesen lezárták a látogatók elől. A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy a munkálatok befejezéséig senki ne használja a létesítményt. Elítélte első fokon a szolnoki járásbíróság azt a jászberényi karate edzőt, aki tavaly a szolnoki kalandparkban bántalmazott egy rábízott kisfiút. A hatalmas felháborodást kiváltó ügy hétfői tárgyalásán a bírónő bűnösnek mondta ki a férfit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérletében. A nem jogerős döntés értelmében a vádlott egy év börtönbüntetést kapott, aminek a végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette a bíróság. Az ítélethozatal előtt a vádhatóság képviselője letöltendő szabadságvesztést indítványozott, míg a védő a büntetés felfüggesztését kérte. A szoljon.hu beszámolt a tárgyalásról, ahol felszólalt a bántalmazott gyermek édesanyja, Nagy Judit is, és bátor fellépésre buzdította a hasonló helyzetbe került szülőket. A vádlott az utolsó szó jogán bocsánatot kért a meggondolatlan tettéért. Az ítélettel kapcsolatban az ügyész, a vádlott és a védő is 3 nap gondolkodási időt kért, így a határozat még nem jogerős. Ma sok napsütés lesz, de időnként gomoly felhők alakulnak ki az égen, azonban ezekből csak néhol eshet egy kevés csapadék. Holnap folytatódik a napos, közepesen felhős időjárás térségünkben. Ma maximum 27, holnap 29 fok lehet a hőmérséklet nappal, magas UV-sugárzás mellett. Éjjel 13-15.

0: 16 fok között lesz a hőmérséklet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában már a hétvégi kánikulára hangolódunk a Negrokennal, szól majd a Cadavez, énekel Janet Jackson, jön Robbie Williams, de mindenek előtt Jennifer Lopez és Play című dala. 4 lassan 5 perccel múlt 9, jó reggelt, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Last FM, a legjobb zenék, a Backstreet Boys jön, akik 33 év után is a csúcson vannak. Például egyik legnagyobb slágerük az I Want It That Way 2021-ben átlépte az 1 milliárdos megtekintést a YouTube-on. Persze a sztárságnak és a hírnévnek ára is van. Egy új dokumentumfilmben a tagok a függőségről, a belső verekedésekről és a hírnév árnyoldalairól vallanak. A.G. McLean többek között arról is beszél, hogyan küzdött a drogokkal és hogyan mentette meg végül a saját kislánya. Egy kocsmatúráról értem haza, mondta A.G. Kitártam a karjaimat, de nem akart megölelni. Azt mondta, nincs olyan szagod, mint az apukámnak. A.G. McLean ezután ment rehabra, és 2021 óta tiszta. Larger Than Life a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Vesztefem a legjobb zenék, nincs karácsony Kevin nélkül, és nincs VB Shakira nélkül. Az idei már a negyedik FIFA rendezvény, amin fellép, ezzel pedig ő az egyetlen ilyen előadó. Ráadásul keretbe foglalja az idei tornát, mert hogy a döntő félidei showjában is láthatjuk majd, és közben fura elmélet kezdett el terjedni róla a neten. A rajongók egy része szerint nem is őt láttuk a megnyitó ünnepségen, hanem egy dublőrét. Nem a megszokott energiájával mozgott, elrontotta a koreográfiát, és furán is nézett ki. Underneath Your Clothes, ezt biztosan ő énekli most, itt a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Tengerparti hangulatot varázsolt az éterben a Negroken az iménti percekben, és bárcsak tengerpart is lenne a közelben, mert hogy a hétvégén igazi, kánikulai nyári idő lesz, hát a magyar tenger az ugye itt van nekünk. Ma még 24-28 fok, sok napsütés, holnap záporosabb, zivatarosabb idő, és csütörtökön lépj át a 30 fokot a hőmérő kigányszála, a hétvégén pedig 35-36 fok is lehet majd.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Süt a nap, de ma és holnap még eső is jöhet, aztán a kánikulája a főszerep. És Süt a nap címmel biztosan szól 10 után Bob Marley és Funkstar Deluxe közöse, akár csak karamell slágere. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, rögtön 10 óra. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Lefestenék a szülők a pöttyös óvoda kerítését. A kórházat lepte meg egy műszerrel a saját születésnapján a gátőr. Kevés lesz idén a megy. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lefestenék a szülők a pöttyös óvoda kerítését. A 75 méter hosszú, 100 négyzetméternyi felületre magyarországi állatok ábrái és egy krétával újra rajzolható rész kerülne, amit a következő hetekben szeretnének megvalósítani a kezdeményezők. Az intézmény közösségi oldalán közzétett felhívásban arra biztatják a vállalkozókedvű apukákat és anyukákat, hogy segítsenek nekik vidámabbá varázsolni a komor téglafalat. Szükség van vakoló és festékanyagra, valamint önkéntes munkára, de akár pénzbeli támogatással is lehet segíteni a projektet. Az ötletgazda Illés Nikoletta munkája nem ismeretlen a szolnokiak számára, korábban a cukorgyári lakótelepen, a buszfordulónál is festett már fel többet magával népszerű mesefigurákat, ezzel barátságosabbá téve a városi környezetet. A mostani kezdeményezés várhatóan néhány héten belül elkészülhet. Egy modern orvosi műszert adományozott a Jászberényi Kórház gyermekosztályának egy helyi gátőr, aki a 70. születésnapja alkalmából gyűjtött pénzt a nemes célra. Kovács János arra kérte a családtagjait és a barátait, hogy az ajándékokra szánt összeget inkább egy jótékonysági alapba fizessék be. Az ünnepelt az összegyűlt adományból a gyermekosztály főorvosával, Varga Györggyel egyeztetve egy speciális sárgasságmérő készült. Vásárolt, számolt be róla az intézmény. Az új eszköz legnagyobb előnye, hogy vérvétel nélkül a bőrön keresztül képes megmérni a betegségre utaló értéket. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Az adományozó személyesen és meghatódva adta át a korszerű berendezést. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok napsütés lesz, de időnként gomoly felhők alakulnak ki az égen, azonban ezekből csak néhol eshet egy kevés csapadék. Holnap folytatódik a napos, közepesen felhős időjárás térségünkben. Ma maximum 27, holnap 29 fok lehet a hőmérséklet nappal, magas UV-sugárzás mellett. Éjjel 13-16 fok között lesz a hőmérséklet.

0: legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első a Coventryből származó brit-indiai DJ producertől, Punjabi MC-től, aki fogta a Knight Rider című kultikus tévésorozat főcímdalának ikonikus basszusfutomát és szintetizátor témáját, majd egyben most a Busta Rhymes Fire It Up című rapdalának ütemeivel, illetve a hagyományos Punjabi doll dobokkal és a Tumbi nevű egyhúros hangszer hangzásával. 5 perccel múlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best

Ezt a legjobb zenék a 90-es évekből jön most egy dal. A brit Nightcrawlers Push the Feeling gonja 92-ben eredetiben kisebb sikert aratott, aztán 95-ben az amerikai MK, azaz Mark Kinchen, a detroiti house producer, a house széna egyik első szupersztárja remixelt. Ebből lett aztán óriási nemzetközi siker, az angol slágerlistán a harmadik helyig jutott, és sok más országban is népszerű lett.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók, az M1-esen Hegyeshalom felé terelést bontanak Tatabánya környékén. A 61-es kilométernél található munkavégzés mögötti torlódás már meghaladta a 4-5 kilométert. Az M2-esen Bác térségében szintén dolgoznak, félpályás korlátozás van. A 42-es kilométernél mindkét irányban közel 1 kilométeren torlódik a forgalom. És szemetet szednek az M5-ösön Röszke felé a 44-es kilométernél, a mozgóterelésben a belső sávot zárják le. Ott is 1-2 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: BS-től tudjuk, hogy útfelújítás miatt Pécs és Szentlőrinc között a hatoson továbbra is jóval hosszabb menetidőre kell számítani. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Köszönjük szépen! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A délelőtt utolsó órájában biztosan hozom Connie Williams dalát. És énekel Berecki Zoltán is. Rögtön 11 óra, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az uniós források érdekében törvénykezik ma a parlament. Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Ma kellemes nyári idő lesz, majd érkezik a kánikula. Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli ülést tart a parlament. 5 előterjesztést tárgyalnak meg a honatyák annak érdekében, hogy ne csúszson a jogalkotás az őszi ülésszakra. Az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosítások között szerepel a vagyonnyilatkozattétel és ellenőrzés szigorítása, ezzel összefüggésben az integritás hatósági jogköreinek bővítése. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése és a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépést szolgáló rendelkezés is napirenden lesz. Az országgyűlés az ülés kezdetén megemlékezett az 56-os hősökről, Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének évfordulóján. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karateedző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól, és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Légi katasztrófa történt az Egyesült Államokban. Az amerikai légierő nehéz bombázója zuhant le Kaliforniában egy katonai támaszponton. 8-an tartózkodtak a fedélzeten, a katasztrófát senki sem élte túl. A gép nem sokkal a felszállás után még a kifutó pályán csapódott földnek, és szinte teljesen megsemmisült. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 perc elmúlt 11, jó utat, jó munkát kívánok ebben az órában a Depeche Moddal, Lady Gagával, nem sokára Akonnal, az órát pedig Christina Aguilera kezdi Dirty című slágerével. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Kanye Williams-szel ünneplünk, és ünnepel a Zöldföki Köztársaság is. Egy világméretű ünneplés, a World Celebration a címe a dalnak, és hát egy világméretű ünnep a foci VB és a foci rajongóknak. Tegnap pedig az újonc Zöldföki Szigetek történelmi 0-0-ás döntetlent ért el a spanyol válogatottal szemben. A legnagyobb teljesítményt a kapus nyújtotta, aki 40 évesen debütált, és minden helyzetet kivédett, és két óra alatt a 30 000 Instagram követője másfél millió.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében bontják a terelést, a 61-es kilométernél jó pár kilométeres most is a torlódás. Az ellenkező oldalon Budapest felé Biatorbágy térségében az átterelt belső sávon baleset történt korábban. Fennakadást már nem okoz, de a nézelődők miatt lassú a haladás most is. Az M7-esen Agárd térségében forgalomszámláló hurkot telepítenek, az 55-ös kilométernél a középső és a külső sávot lezárták, a forgalom a belső sávon halad. Ott is kisebb torlódás lassítja a haladást. Jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is dél, úgyhogy én jó étvágyat kívánok az ebédhez, és átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Kylie Minogue-on a Night Like This című dalával indítja a Best délutánt. Találkozzunk holnap is, Max Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: 21. szeptemberében volt hasonló a szint. Már tegnap is volt 350 forint alatt a hazai valuta az euróval szemben a békehírek hatására. A kedvező tendencia ma is folytatódott. Közben esnek az olajárak is, ennek és a forint erősödésének hatására csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Holnaptól a benzin literje átlagosan 4, a gázolaj 10 forinttal lesz olcsóbb, ami 640 és 663 forintos átlagárat jelent. Ebből a magyar fogyasztók nem érzékelnek semmit, hiszen továbbra is rögzített áron tankolhatnak, a piaci szereplőknek viszont kedvező fordulat. Közepes az idei akácméz termés, már a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
1: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
0: Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A vár a nyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal kap nyári kikapcsolódást, ottalvós, vándor és napközis táborokban, valamint élménynapokon. Légi katasztrófa történt az Egyesült Államokban. Az amerikai légierő nehéz bombázója zuhant le Kaliforniában egy katonai támaszponton. 8-an tartózkodtak a fedélzeten, a katasztrófát senki sem élte túl. A gép nem sokkal a felszállás után még a kifutópályán csapódott földnek, és szinte teljesen megsemmisült. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül. 24-28 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délutánt, kellemes keddet kívánok mindenkinek, és nagy lendületet már. A Majoros Rita vagyok, hoztam a kedvenc zenéimet a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy meg is pörgetem itt az időt, és az ebédidőt egy kicsit megszínesítem most a legjobbakkal. Jön az En Vogue és a Free Your Mind, de most még Kylie Minogue indítja az órát. Jön az On a Night Like This.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Welcome to the song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM a legjobb zenék. Geszti Péter és Péter Fibori dalát hallottuk, ez volt a Beléd szerettem, ez van. A Sophie B. Hawkins folytatja a délután, de előtte még csodás napot és igazán könnyű akadályokat kívánok. Így kell délutára. Remélem, hogy jó hangulat, akárhol is hallgatják a Best FM-et, akár munkában, akár útközben, akár csak kikapcsolódás közben, én hozom, tudják, a kedvenc zenéket, mint a New Radicals és a You Get What You Give, vagy épp Perúzsa Magdi Szél dalát. De ahogy ígértem, Sophie B. Hawkins viszi most tovább a napot, én pedig hamarosan jelentkezem a nap kérdésével. De előtte Right Beside You, itt a Best FM-en.

0: Vesztetem a legjobb zenék. Jó utat kívánok az éppen autóban ülőknek, vagy éppen kamionban, teherautóban, vagy bármilyen járműben, járműben. Ma is ott leszek önökkel, utazom mindenhová. És önök pedig, ha az M1-esen utaznak, figyeljenek, mert Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak. A 61-es kilométernél található munkavégzés mögött már legalább 5 kilométeres a torlódás, szóval ezzel kell számolni. Az ellenkező irányban Budapest felé Biatorbágynál az átterelt belső sávon pedig baleset történt. Az autó már a munkaterületen vesztege, de a nézelődők miatt van a lassulás, úgyhogy erre figyeljenek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma is, jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megyünk tovább Madonna Music dala után, pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Melanie C és az I Turn To You. És zenél majd nekünk a Honey Beast is, itt lesz a Pódottá.

0: ez a vége.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Új csúcsot döntött a forint-euró árfolyam, 349,69 század alatti értéket rögzítettek ma. Legutóbb 2021. szeptemberében volt hasonló a szint. Már tegnap is volt 350 forint alatt a hazai valuta az euróval szemben a békehírek hatására. A kedvező tendencia ma is folytatódott. Közben esnek az olajárak is, ennek és a forint erősödésének hatására csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Holnaptól a benzin literje átlagosan 4, a gázolai 10 forinttal lesz olcsóbb, ami 640 és 663 forintos átlagárat jelent. Ebből a magyar fogyasztók nem érzékelnek semmit, hiszen továbbra is rögzített áron tankolhatnak, a piaci szereplőknek viszont kedvező fordulat. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekeket. A vár a nyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal kap nyári kikapcsolódást, ottalvós, vándor és napközis táborokban, valamint élménynapokon. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beburul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek egy óra után is. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Na, hogy telik a kedd délután? Remélem, hogy lendületesen, sok energiával, de ha nem, az se probléma. Itt vannak hozzá a legjobb zenék, meg mondjuk egy délutáni kávé. Itt lesz a Honey Beast-os jön Michael Jackson, és most pedig Melanie Cindy. Itt az I Turn To You. Szép napot!
2: Best

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Melyik volt az ismerőseinknek az a megnyilvánulása a közösségi oldalakon, amin hát egy pillanatra felhúztuk a szemöldökünket, nem feltétlen rosszallásként, hanem amit egyszer csak furcsának találtunk. Lehet ez egy komment, lehet ez egy megosztás, mi lehetnek ezek a szemöldök felhúzós megnyilvánulások? 0620-55-55-155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk. Talán mindannyiunknak van olyan ismerőse, aki mindig mindent megoszt, vagy véletlen kommentel, véletlen posztol. Egyébként bevallom őszintén, a nővére mennek a nagy mágusa szerintem, amikor ő az a típus, tudják, aki így este telefonozik, és úgy alszik el, hogy így hirtelen, és a telefon az ölébe borul, na és ilyenkor ő nagyon vicces dolgokat szokott posztolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a válaszok, de természetesen Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket. Mellé Sarah Connor és TQ dalát hozom. Itt a Let's Get Back You Bad Boy a Best FM-en. It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah, brand new diva.

0: Best FM a legjobb zenék. Zsuzsitól kaptam egy budapesti infót, hogy baleset történt az Erzsébet hídon a Döbrentei térnél, úgyhogy ott kell figyelni és egy kicsi fennakadásra számítani, de írt még Tamara is, hogy baleset történt a Margit körúton a Széna téren, úgyhogy ott is figyelem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még infója, küldje el. Az M1-esről is érkezett egy, hogy Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak, a 61-es kilométernél folyik a munka, a torlódás pedig már legalább az 5 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155, várom még az útinfókat. Nagyon jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra a legfrissebb hírek, már bekészítve meghallgatjuk őket, aztán jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas dala Más Kanádát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megtépázta a gyümölcsöseket a vasárnapi vihar, még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Peron és metró szerelvény közé szorult egy ember a Déliben. Villányi Eszter vagyok. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat, a rendezetlen

0: Szállították ki a bajba jutott embert. A mentőkkel közösen hozták felszínre. A baleset miatt pótlóbuszt állítottak szolgálatba a Déni és a Deák tér között. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beburul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Keddenként, ilyenkor 2 óra után szokták írni azt a hallgatók, hogy kezd egy kicsit nehezebb lenni a nap, mert hogy hétfőn még kitart a hétvégi lendület, de hogy kedrez néha el szokott fogyni, főleg így 2 óra után, úgyhogy szükséges a délutáni kávé és valamilyen felpörgető nóta. Hát én hozom is Sergio Mendez és a Black Eyed Peas dalát itt a Más Kanádá. Szép napot!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy melyik volt az ismerőségnek az a megnyilvánulása a közösségi oldalakon, amin azért felhúztuk a szemöldökünket, vagy szimplán csak úgy meglepődtünk. Azt írja Peti, valaki kiírta, hogy nem érdekli mások véleménye, aztán 2 órán át vitatkozott a kommentelőkkel. Nem is értettem. Azt írja Gábor, az egyik ismerősöm minden hétfőn új életet kezd a Facebookon. Szerintem már legalább a 120. új élete volt ez már a tegnapi. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek még a hasonló üzenetek, és mellé pedig természetesen isteni zenék. Nina Sky jön nem sokára, és a Move Your Body, előtte pedig Janet Jacksonnak az a dala, amiben még Jennifer Lopez is debütált és szerepelt. Szóval mi már régen is imádtuk, most is imádjuk, That's the Way Love Goes, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, sokan vannak az utakon, vigyázzunk egymásra, és figyelem, az M2-esen Vácnál folyik a munka, félpályás korlátozás van érvényben a 42-es kilométernél, mindkét irányban közel 1 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé burkolati jeleket festenek Kecskemét elkerülő szakaszán, a 73-as kilométernél legalább 4 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Azt gondolom, hogy vannak olyan dalok, amiket kívülről fújunk még 20 évvel vagy 20x évvel később is, mert akkor a slágerek voltak. Szerintem például ilyen a 2003-as Drágosztádin Tej című dal az Ózontól. Fogalmunk sem volt, hogy mit éneklünk, mert nem értettük a szöveget, de imádtuk, és szerintem a mai napig azért a legtöbben fel tudnánk idézni néhány sort belőle, de a refrént biztosan. Hát ezt a dalt vette alapul egyébként aztán 5 évvel később 2008-ban Rihanna is, Tiája a közös dalában, ez a Love Your Life, ez érkezik most, és azt gondolom, hogy pont ez a sor ismerős is lesz ebből a dalból, amit már rengeteg filmben hallottunk, bár mondjuk alapvetően a dal szövegének nincs köze a Drágosztádin Tejhez, mert inkább ez egy ilyen önbizalom himnusz, talán így tudnám összefoglalni. Azzal foglalkozzunk, hogy becsüljük meg a saját életünket, nem másokhoz hasonlítsuk magunkat, hanem inkább tényleg éljük a saját életünket. Mindezt Rihanna és T.I. hozza egy igazán ikonikus dalban a 2000-es évekből. Jó hangulat, jó ritmus, mi kell még így kett délutára. Love Your Life a Best FM-en. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Madáreltérítő eszközöket szereltek a nagy feszültségű távvezetékekre, kevés lesz idén a medgy. Forró levegős sütőket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lefestenék a szülők a Pöttyös óvoda kerítését. A 75 méter hosszú, 100 négyzetméternyi felületre magyarországi állatok ábrái és egy krétával újra rajzolható rész kerülne, amit a következő hetekben szeretnének megvalósítani a kezdeményezők. Az intézmény közösségi oldalán közzétett felhívásban arra biztatják a vállalkozó kedvű apukákat és anyukákat, hogy segítsenek nekik vidámabbá varázsolni a komor téglafalat. Szükség van vakoló és festékanyagra, valamint önkéntes munkára, de akár pénzbeli támogatással is lehet segíteni a projektet. Az ötletgazda Illés Nikoletta munkája nem ismeretlen a szolnokiak számára, korábban a cukorgyári lakótelepen, a buszfordulónál is festett már fel többet magával népszerű mesefigurákat, ezzel barátságosabbá téve a városi környezetet. A mostani kezdeményezés várhatóan néhány héten belül elkészülhet. Egy modern orvosi műszert adományozott a Jászberényi Kórház gyermekosztályának egy helyi gátőr, aki a 70. születésnapja alkalmából gyűjtött pénzt a nemes célra. Kovács János arra kérte a családtagjait és a barátait, hogy az ajándékokra szánt összeget inkább egy jótékonysági alapba fizessék be. Az ünnepelt az összegyűlt adományból a gyermekosztály főorvosával, Varga Györggyel egyeztetve egy speciális sárgasságmérő készült. Üléket vásárolt, számolt be róla az intézmény. Az új eszköz legnagyobb előnye, hogy vérvétel nélkül a bőrön keresztül képes megmérni a betegségre utaló értéket. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Az adományozó személyesen és meghatódva adta át a korszerű berendezést. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet. De a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgy árakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
2: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek medgyet, és a termőterület évről évre csökken. Tavaly még viszonylag átlagos mennyiség, több mint 1000 tonna termett a Jászkunságban. Megelőznék az áramütéssel járó madárbaleseteket a távvezetékeken. Az Opus Titáz ZRT több mint 250 madáreltérítő eszközt telepített részben a Turkeve és Karcag térségében működő nagy feszültségű hálózatra. A madárvédelmi beruházást a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek jelzése alapján drónok segítségével hajtották végre. A kihelyezett könnyű műanyag szerkezetek közvetlenül a vezetékeken kaptak helyet. Nagy méretű sziluettjük és a szél miatti mozgásuk dinamikus vizuális jelzést ad, így a madarak távolról észlelik a veszélyt. Az eszközök különleges foszforeszkáló felülete nappal elnyeli a fényt, majd alkonyat után órákon át világít, ami tovább javítja a láthatóságot. A fejlesztés azért is fontos, mert az ütközések évente számos madárbalesetet okoznak, és az áramszolgáltatás biztonságát is veszélyeztetik. A vállalat idén az első negyed évben már csaknem 200 madárvédelmi beavatkozást hajtott végre a hálózatán. Kigyulladt egy szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jász Boldogházán. Amint egy 25 négyzetméteres ingatlanban keletkezett lángok gyorsan átterjedtek egy másik, kisebb méretű oltető szerkezetére is. A balesethez a jászberényi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral fékezték meg a tüzet. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint csaknem 30 nyúl elpusztult a füstben és a lángok között. A tűz a takarmány mellett kárt tett egy műanyagborítású építményben, valamint a közelben lévő gyümölcsfákban is. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően ugyanakkor a lángok nem terjedtek át a környező lakóházakra. Személyi sérülés nem történt, a tűzoltók a munka végeztével átvizsgálták a területet. A tűz keletkezés okát és a pontos anyagi kárt a hatóságok még vizsgálják. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadását.

0: legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
1: Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körülön mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Megrongálódott a kerítése annak a népszerű sportpályának, ami a Csegei pihenőparkban található kisújszálláson. A labdarúgásra és kosárlabdázásra is alkalmas területet a város közleménye szerint nagyon sokan használták és kedvelik. A sérülések miatt azonban a sportolás mostanra veszélyessé vált. A döntéshozók emiatt már megrendelték a szerkezet teljes javítását és cseréjét. A kivitelező szakemberek a tervek szerint június végéig elvégzik a szükséges munkálatokat, így a pálya hamarosan ismét biztonságosan fogadhatja a mozogni vágyókat. A felújítás ideje alatt az érintett területet teljesen lezárták a látogatók elől. A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy a munkálatok befejezéséig senki ne használja a létesítményt. Ma sok napsütés lesz, de időnként gomoly felhők alakulnak ki az égen, azonban ezekből csak néhol eshet egy kevés csapadék. Holnap folytatódik a napos, közepesen felhős időjárás térségünkben. Ma maximum 27, holnap 29 fok lehet a hőmérséklet nappal, magas UV-sugárzás mellett. Éjjel 13-16 fok között lesz a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Indul a Tisza Virág Fesztivál, és egy kedves kedd délután üdvözlet a stúdióban már Fodor Attila. Ezen a napon Záhonynál 91-ben elhagyja Magyarországot az utolsó szovjet csapatot szállító vonat szerelvény. Nálunk pedig egymás után érkeznek a legjobbak, például most Kanye West és a Stronger.
4: 102.4 West FM.

Szerintem az ország egyik leghangulatosabb fesztiválja, a Tisza Virág Fesztivál ma kezdődik. 102.4 Best FM a legjobb zenék, és a mai napon a Park moziban, a Tisza Virág Fesztiválon este 9-től a Grease látható. Néhány fellépő a mai napról. A Park színpadon 20.15-től látható Gerendás Péter, a Maláta színpadon pedig 20.45-től a Rudán Joe Band. Holnap a Tisza Virág Fesztiválon a Sztárom a párom látható a Park moziban. A Park színpadon majd Lóci szóló koncert lesz 20.15-től, a Maláta színpadon pedig este 7-től a Péterfi Bori and Love Band látható, később pedig a Vibe Changers és Lengyel Johanna, valamint MC Kemon és Lil Frak fellépése tekinthető meg, de 19 órától látható a holnapi napon a Bakos Banda is. A csütörtöki napon majd fellép Bertie Newman 20.15-től a Park színpadon, a Maláta színpadon pedig 20.45-től a Kobotán Kanadából, illetve 22.30-tól a Mandala Marra Olaszországból, míg a Park moziban csütörtökön a Bor Mámor Provence tekinthető majd meg este 9-től. Az egyre jobb fesztivál hangulattal pedig egyre melegebb idő érkezik majd a térségbe. Csütörtökön már 32 fok fölött lesznek a maximumok, pénteken már akár 35 fok is lehet, szombaton pedig elérhetjük a 36 fokot is majd a legmelegebb órákban. A túlnyomó napos idő mellett talán csak szombaton van esély egy kis csapadékra. Crystal Waters és a 100% Pure Love most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek most a további heti programok, például a Körösi Möcs Fesztivál is ezen a héten lesz, pénteken is, szombaton a Cifra Kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, illetve Szecseivel és Jaminával, szombaton lesz majd főzőverseny és bemutatók, 18 órától Chris Rudy élőkoncert és fél 9-től Honey Beast élőkoncertje is látható majd. Múzeumok éjszakája ezen a hétvégén a Damjanich János Múzeumban szombaton 16 órától ízekbe zárt történetek, kiállításokkal, mézes kalács készítéssel, előadásokkal. 22 órától táncázzal, a Szakajtó népzenei műhelyjel, 23.30-tól pedig tűzugrással. A Szolnoki Vasúti Almáriumban 16 órától szombaton lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig teraszkoncert, a MÁV férfi kórus és a Szolnoki Kodály kórus közös műsora is látható. A múzeumok éjszakáján szombaton 16 órától a Reptárban lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tálatvezetés is. A művésztelepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket, de lesznek műteremlátogatások is. Törökszent Miklóson a múzeumok éjszakáján szombaton 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától látható a Csicsogó Báb Színház előadása, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de még lesz tűztánc, boszorkány bábégetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyv titka, családi mesés kalandozás is lesz a könyvtárban. Strandnyitó parti abátszalókon a Tiszató strandon, szombaton 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü Családi Fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától pedig Bíró Csongor műsorával. Kellemes kikapcsolódást ezekhez a programokhoz is, most a Gorillaz és a Der a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Elindult a Tisza Virág Fesztivál, emiatt pedig nagyobb gyalogos forgalomra kell számítani a héten a fesztivál környékén, Szolnok belvárosában, ahol egyébként is megváltozott idéglenesen a forgalmi rend. Figyeljék a táblákat, és nem megszokásból közlekedjenek a következő napokban. A hónap végéig tart a félpályás lezárás a 4-esen itt Szolnoknál a Szent István Tisza hídon. A 4-esen tovább a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítés miatt van útszűkület. Monornál az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Tiszafüred belterületén a Tisza-Szőlőse vezető úton van félpályás lezárás. Egy kis R&B a 90-es évekből, csak csajokkal jön a Jade és a Don't Walk Away.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Madáreltérítő eszközöket szereltek a nagy feszültségű tápvezetékekre. Kevés lesz idén a meggy. Forró levegős sütőket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lefestenék a szülők a Pöttyös óvoda kerítését. A 75 méter hosszú, 100 négyzetméternyi felületre magyarországi állatok ábrái és egy krétával újra rajzolható rész kerülne, amit a következő hetekben szeretnének megvalósítani a kezdeményezők. Az intézmény közösségi oldalán közzétett felhívásban arra biztatják a vállalkozó kedvű apukákat és anyukákat, hogy segítsenek nekik vidámabbá varázsolni a komor téglafalat. Szükség van vakoló és festékanyagra, valamint önkéntes munkára, de akár pénzbeli támogatással is lehet segíteni a projektet. Az ötletgazda Illés Nikoletta munkája nem ismeretlen a szolnokiak számára, korábban a cukorgyári lakótelepen, a buszfordulónál is festett már fel többet magával népszerű mesefigurákat, ezzel barátságosabbá téve a városi környezetet. A mostani kezdeményezés várhatóan néhány héten belül elkészülhet. Egy modern orvosi műszert adományozott a Jászberényi Kórház gyermekosztályának egy helyi gátőr, aki a 70. születésnapja alkalmából gyűjtött pénzt a nemes célra. Kovács János arra kérte a családtagjait és a barátait, hogy az ajándékokra szánt összeget inkább egy jótékonysági alapba fizessék be. Az ünnepelt az összegyűlt adományból a gyermekosztály főorvosával, Varga Györggyel egyeztetve egy speciális sárgasságmérő készült üléket vásárolt. Számolt be róla az intézmény. Az új eszköz legnagyobb előnye, hogy vérvétel nélkül a bőrön keresztül képes megmérni a betegségre utaló értéket. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Az adományozó személyesen és meghatódva adta át a korszerű berendezést. Érik a meggy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a meggy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a meggyet. De a meggyel fagyasztott meggy vagy meggybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága meggy gyárakhoz és megy termék árakhoz képest nem lesz.
1: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek meggyet, és a termőterület évről évre csökken. Tavaly még viszonylag átlagos mennyiség, több mint 1000 tonna termett a Jászkunságban. Megelőznék az áramütéssel járó madárbaleseteket a

0: szolgáltatás biztonságát is veszélyeztetik. A vállalat idén az első negyed évben már csak nem 200 madárvédelmi beavatkozást hajtott végre a hálózatán. Kigyulladt egy szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jász Boldogházán. Amint egy 25 négyzetméteres ingatlanban keletkezett lángok gyorsan átterjedtek egy másik, kisebb méretű oltető szerkezetére is. A balesethez a jászberényi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral fékezték meg a tüzet. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint csaknem 30 nyúl elpusztult a füstben és a lángok között. A tűz a takarmány mellett kárt tett egy műanyag borítású építményben, valamint a közelben lévő gyümölcsfákban is. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően ugyanakkor a lángok nem terjedtek át a környező lakóházakra. Személyi sérülés nem történt, a tűzoltók a munka végeztével átvizsgálták a területet. A tűz keletkezés okát és a pontos anyagi kárt a hatóságok még vizsgálják. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely június 18-ától csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
1: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
0: Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk olyan széles körülön mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a megtalálhatóak.
0: Megrongálódott a kerítése annak a népszerű sportpályának, ami a Csegei pihenőparkban található kisújszálláson. A labdarúgásra és kosárlabdázásra is alkalmas területet a város közleménye szerint nagyon sokan használták és kedvelik. A sérülések miatt azonban a sportolás mostanra veszélyessé vált. A döntéshozók emiatt már megrendelték a szerkezet teljes javítását és cseréjét. A kivitelező szakemberek a tervek szerint június végéig elvégzik a szükséges munkálatokat, így a pálya hamarosan ismét biztonságosan fogadhatja a mozogni vágyókat. A felújítás ideje alatt az érintett területet teljesen lezárták a látogatók elől. A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy a munkálatok befejezéséig senki ne használja a létesítményt. Ma sok napsütés lesz, de időnként gomoly felhők alakulnak ki az égen, azonban ezekből csak néhol eshet egy kevés csapadék. Holnap folytatódik a napos, közepesen felhős időjárás térségünkben. Ma maximum 27, holnap 29 fok lehet a hőmérséklet nappal, magas UV-sugárzás mellett. Éjjel 13-16 fok között lesz a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 90-ben ilyenkor a Roxette vezeti az amerikai listát a Pretty Woman zenéjével, az It Must Have Been Love-val, és jó néhány évvel korábban, ilyenkor 1970-ben Mango Jerry és az In the Summertime az első. És a folytatásban is nyári dalok, ezúttal az Afro Medusa érkezik.

Szerintem az ország egyik leghangulatosabb fesztiválja, a Tisza Virág Fesztivál ma kezdődik. 102.4 Best FM a legjobb zenék, és a mai napon a Park moziban a Tisza Virág Fesztiválon este 9-től a Grease látható. Néhány fellépő a mai napról. A Park színpadon 20.15-től látható Gerendás Péter, a Maláta színpadon pedig 20.45-től a Rudán Joe Band. Holnap a Tisza Virág Fesztiválon a Sztárom a párom látható a Park moziban. A Park színpadon majd Lóci szóló koncert lesz 20.15-től, a Maláta színpadon pedig este 7-től a Péterfi Bori and Love Band látható, később pedig a Vibe Changers és Lengyel Johanna, valamint MC Kemon és Lil Frak fellépése tekinthető meg, de 19 órától látható a holnapi napon a Bakos Banda is. A csütörtöki napon majd fellép Bertie Newman 20.15-től a Park színpadon, a Maláta színpadon pedig 20.45-től a Kobotán Kanadából, illetve 22.30-tól a Mandala Marra Olaszországból, míg a Park moziban csütörtökön a Bor Mámor Provence tekinthető majd meg este 9-től. Az egyre jobb fesztivál hangulattal pedig egyre melegebb idő érkezik majd a térségbe. Csütörtökön már 32 fok fölött lesznek a maximumok, pénteken már akár 35 fok is lehet, szombaton pedig elérhetjük a 36 fokot is majd a legmelegebb órákban. A túlnyomó napos idő mellett talán csak szombaton van esély egy kis csapadékra. A Six Winds on the Reacher folytatja ezúttal a Kiss Me-vel a legjobb zenék között.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek most a további heti programok, például a Körösi Möcs Fesztivál is ezen a héten lesz, pénteken és szombaton a Cifra Kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, illetve Szecseivel és Jaminával, szombaton lesz majd főzőverseny és bemutatók, 18 órától Chris Rudy élőkoncert és 20:30-tól a Honey Beast élőkoncertje is látható majd. Múzeumok éjszakája ezen a hétvégén a Damjanich János Múzeumban szombaton 16 órától ízekbe zárt történetek, kiállításokkal, mézes kalács készítéssel, előadásokkal. 22 órától táncázzal, a Szakajtó Népzenei Műhelyjel, 23:30-tól pedig tűzugrással. A Szolnoki Vasúti Almáriumban 16 órától szombaton lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig teraszkoncert, a MÁV férfi kórus és a Szolnoki Kodály kórus közös műsora is látható. A múzeumok éjszakáján szombaton 16 órától a Reptárban lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tálatvezetés is. A művésztelepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket, de lesznek műteremlátogatások is. Törökszent Miklóson a múzeumok éjszakáján szombaton 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától látható a Csicsogó Báb Színház előadása, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de még lesz tűztánc, boszorkány bábégetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyv titka, családi mesés kalandozás is lesz a könyvtárban. Strandnyitó parti abátszalókon a Tiszató strandon, szombaton 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü Családi Fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától pedig Bíró Csongor műsorával. Dénad Lajos és a Bikini játszotta annak idején azt a dalt, amit most az Amigóttól hallgatunk, kivisz majd haza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék, elindult a Tiszavirág Fesztivál, emiatt pedig nagyobb gyalogos forgalomra kell számítani a héten a fesztivál környékén, Szolnok belvárosában, ahol egyébként is megváltozott idéglenesen a forgalmi rend. Figyeljék a táblákat, és nem megszokásból közlekedjenek a következő napokban. A hónap végéig tart a félpályás lezárás a 4-esen itt Szolnoknál a Szent István Tisza hídon. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítés miatt van útszűkület. Monornál az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Tiszafüred belterületén a Tisza-Szőlőse vezető úton van félpályás lezárás. A nagyszerű Sophie Alice Baxter következik, aki a 2000-es évek elején Spillerrel érkezett, aztán szólóban például ezzel a dallal tarolt Murder on the Dance Floor.

0: 1024 Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Madáreltérítő eszközöket szereltek a nagy feszültségű távvezetékekre. Kevés lesz idén a medgy. Forró levegős sütőket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lefestenék a szülők a Pöttyös óvoda kerítését. A 75 méter hosszú, 100 négyzetméternyi felületre magyarországi állatok ábrái és egy krétával újra rajzolható rész kerülne, amit a következő hetekben szeretnének megvalósítani a kezdeményezők. Az intézmény közösségi oldalán közzétett felhívásban arra biztatják a vállalkozó kedvű apukákat és anyukákat, hogy segítsenek nekik vidámabbá varázsolni a komor téglafalat. Szükség van vakoló és festékanyagra, valamint önkéntes munkára, de akár pénzbeli támogatással is lehet segíteni a projektet. Az ötletgazda Illés Nikoletta munkája nem ismeretlen a szolnokiak számára, korábban a cukorgyári lakótelepen, a buszfordulónál is festett már fel többet magával népszerű mesefigurákat, ezzel barátságosabbá téve a városi környezetet. A mostani kezdeményezés várhatóan néhány héten belül elkészülhet. Egy modern orvosi műszert adományozott a Jászberényi Kórház gyermekosztályának egy helyi gátőr, aki a 70. születésnapja alkalmából gyűjtött pénzt a nemes célra. Kovács János arra kérte a családtagjait és a barátait, hogy az ajándékokra szánt összeget inkább egy jótékonysági alapba fizessék be. Az ünnepelt az összegyűlt adományból a gyermekosztály főorvosával, Varga Györggyel egyeztetve egy speciális sárgaságmérő készült üléket vásárolt. Számolt be róla az intézmény. Az új eszköz legnagyobb előnye, hogy vérvétel nélkül a bőrön keresztül képes megmérni a betegségre utaló értéket. Ennek köszönhetően a vizsgálat gyorsan, teljesen fájdalommentesen és a kisbabák számára sokkal kíméletesebb módon végezhető el. Az adományozó személyesen és meghatódva adta át a korszerű berendezést. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet. De a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgy árakhoz és megy termék árakhoz képest nem lesz.
3: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek medgyet, és a termőterület évről évre csökken. Tavaly még viszonylag átlagos mennyiség, több mint 1000 tonna termett a Jászkunságban. Megelőznék az áramütéssel járó madárbaleseteket a távvezetékeken. Az Opus Titáz ZRT több mint 250 madáreltérítő eszközt telepített részben a Túrkeve és Karcag térségében működő nagy feszültségű hálózatra. A madárvédelmi beruházást a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereinek jelzése alapján drónok segítségével hajtották végre. A kihelyezett könnyű műanyag szerkezetek közvetlenül a vezetékeken kaptak helyet. Nagyméretű sziluettjük és a szél miatti mozgásuk dinamikus vizuális jelzést ad, így a madarak távolról észlelik a veszélyt. Az eszközök különleges foszforeszkáló felülete nappal elnyeli a fényt, majd alkonyat után órákon át világít, ami tovább javítja a láthatóságot. A fejlesztés azért is

0: tüzet. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csaknem 30 nyúl elpusztult a füstben és a lángok között. A tűz a takarmány mellett kárt tett egy műanyag borítású építményben, valamint a közelben lévő gyümölcsfákban is. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően ugyanakkor a lángok nem terjedtek át a környező lakóházakra. Személyi sérülés nem történt, a tűzoltók a munka végeztével átvizsgálták a területet. A tűz keletkezési okát és a pontos anyagi kárt a hatóságok még vizsgálják. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely június 18-ától csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
1: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
0: Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körülön mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
0: Megrongálódott a kerítése annak a népszerű sportpályának, ami a Csegei pihenőparkban található kisújszálláson. A labdarúgásra és kosárlabdázásra is alkalmas területet a város közleménye szerint nagyon sokan használták és kedvelik. A sérülések miatt azonban a sportolás mostanra veszélyessé vált. A döntéshozók emiatt már megrendelték a szerkezet teljes javítását és cseréjét. A kivitelező szakemberek a tervek szerint június végéig elvégzik a szükséges munkálatokat, így a pálya hamarosan ismét biztonságosan fogadhatja a mozogni vágyókat. A felújítás ideje alatt az érintett területet teljesen lezárták a látogatók elől. A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy a munkálatok befejezéséig senki ne használja a létesítményt. Ma sok napsütés lesz, de időnként gomoly felhők alakulnak ki az égen, azonban ezekből csak néhol eshet egy kevés csapadék. Holnap folytatódik a napos, közepesen felhős időjárás térségünkben. Ma maximum 27, holnap 29 fok lehet a hőmérséklet nappal, magas UV-sugárzás mellett. Éjjel 13-16 fok között lesz a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ma ünnepelne a legenda Tupac, akinek egyik legjobbja a California Love, illetve ekkor született 1990-ben John Newman, akinek Love Me Again dala még az Elrabolva filmben is feltűnik Liam Neeson filmjében. Most Tom Novi következik ezúttal a Take It-tel.
4: 102.4 West

0: halottját az itt.
1: Szerintem az ország egyik leghangulatosabb fesztiválja, a Tisza Virág Fesztivál ma kezdődik. 102.4 Best FM a legjobb zenék, és a mai napon a Park moziban, a Tisza Virág Fesztiválon este 9-től a Grease látható. Néhány fellépő a mai napról. A Park színpadon 20.15-től látható Gerendás Péter, a Maláta színpadon pedig 20.45-től a Rudán Joe Band. Holnap a Tisza Virág Fesztiválon a Sztárom a párom látható a Park moziban. A Park színpadon majd Lóci szóló koncert lesz 20.15-től, a Maláta színpadon pedig este 7-től a Péterfi Bori and Love Band látható, később pedig a Vibe Changers és Lengyel Johanna, valamint MC Kemon és Lil Frak fellépése tekinthető meg, de 19 órától látható a holnapi napon a Bakos Banda is. A csütörtöki napon majd fellép Bertie Newman 20.15-től a Park színpadon, a Maláta színpadon pedig 20.45-től a Kobotán Kanadából, illetve 22.30-tól a Mandala Marra Olaszországból, míg a Park moziban csütörtökön a Bor Mámor Provence tekinthető majd meg este 9-től. Az egyre jobb fesztivál hangulattal pedig egyre melegebb idő érkezik majd a térségbe. Csütörtökön már 32 fok fölött lesznek a maximumok, pénteken már akár 35 fok is lehet, szombaton pedig elérhetjük a 36 fokot is majd a legmelegebb órákban. A túlnyomó napos idő mellett talán csak szombaton van esély egy kis csapadékra. A Spice Girls és a Stop folytatja ezt a kedd délutánt itt a 102.4 Best FM-en. Jó fesztiválozást!

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek most a további heti programok, például a Körösi Möcs Fesztivál is ezen a héten lesz, pénteken és szombaton a Cifra Kertben, pénteken Sterminszkivel, Minával, illetve Szecseivel és Jaminával, szombaton lesz majd főzőverseny és bemutatók, 18 órától Chris Rudy élő koncert és 20:30-tól a Honey Beast élő koncertje is látható majd. Múzeumok éjszakája ezen a hétvégén a Damjanich János Múzeumban szombaton 16 órától ízekbe zárt történetek, kiállításokkal, mézes kalács készítéssel, előadásokkal. 22 órától táncázzal a Szakajtó Népzenei műhelyjel, 23:30-tól pedig tízugrással. A Szolnoki Vasúti Almáriumban 16 órától szombaton lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig teraszkoncert, a MÁV férfi kórus és a Szolnoki Kodály kórus közös műsora is látható. A múzeumok éjszakáján szombaton 16 órától a Reptárban lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tálatvezetés is. A művésztelepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket, de lesznek műteremlátogatások is. Törökszent Miklóson a múzeumok éjszakáján szombaton 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától látható a Csicsogó Báb Színház előadása, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de még lesz tűztánc, boszorkány bábégetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyv titka, családi mesés kalandozás is lesz a könyvtárban. Strandnyitó parti abátszalókon a Tiszató strandon, szombaton 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, vasárnap 10 órától helikopterszimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától pedig Bíró Csongor műsorával. Köszönöm, hogyha küldenek programajánlókat nekünk. facebook.com/bestfm Szolnok az elérhetőségünk. Most Oliver from Earth dala hallható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Elindult a Tisza Virág Fesztivál, emiatt pedig nagyobb gyalogos forgalomra kell számítani a héten a fesztivál környékén, Szolnok belvárosában, ahol egyébként is megváltozott idéglenesen a forgalmi rend. Figyeljék a táblákat, és nem megszokásból közlekedjenek a következő napokban. A hónap végéig tart a félpályás lezárás a 4-esen itt Szolnoknál a Szent István Tisza hídon. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítés miatt van útszűkület. Monornál az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leálló sávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Tiszafüred belterületén a Tisza-Szőlőse vezető úton van félpályás lezárás. Én Mary J. Blige dalával indulok útnak, szól a Family Affair itt a 102.4 Best FM-en, meg 6-tól a Night Shift. Fodor Attila vagyok, további kellemes időtöltést a legjobb zenét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érdemes nyáron kihívni a kéményseprőket, rekordot döntöttek hazánk milliárdosai, nyári időnk lesz holnap, csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkolókapacitást, emellett a 2 A-terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyász feladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek. Ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás 40%. Olcsóban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő, csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Az egyre jobb időjárásnak köszönhetően szerencsére az éjszakák sem felhősek már, szóval lehet esténként bámulni a csillagokat, nálunk meg hallgatni őket. Most a mix legelején. Funky 120 percen keresztül, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangjával a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Kész van az új album, ezt maga JK, a Jamiroquai énekese jelentette be, úgyhogy most már csak egy kis mastering, egy kis design a CD borítóra, és aztán remélhetőleg még idén nyáron megjelenik az új Jamiroquai nagylemez, amiben nagyon-nagyon remélhetőleg futnak majd még egy kör európai turnét, ha valaki esetleg tavaly lemaradt volna róluk. Deeper Underground, Funky, egészen 8-ig itt a Besten a Night Shiftben.

Mr. DJ Whiteboy korábbi mixei ide vannak feltöltve, nem az összes, de azért 150-ből így is lehet mazsolázgatni. Vegyesen van minden dance, pop, hip-hop, R&B, chill, lounge, deep house, funky. Amúgy pedig van egy olyanunk is, hogy a kettő olyanunk is, hogy Best FM Night Shift. Instán is és Facebookon is elértek így minket. Ha szeretnétek nekünk üzenetet küldeni SMS vagy Viber formájában, ezt is megtehetitek. 0620 55 55 155-ös a telefonszámunk.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Maradunk a Funkinál, csak én nem maradok a lemezjátszók mögött. Átadom a helyemet Hangyának, keddi rezidensünknek. Szóval Funky lesz még egy órán keresztül. 7 és 8 között is. Egy picike szünet és egy gyors helycsere után innen folytatjuk. Pár perc múlva senki nem menjen sehol.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassan vége az érettségi szezonnak, most középszinten szóbeliznek a diákok. Hamu felhőt ereszt ki magából az Etna, jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel, ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcsa az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi hanamnézést.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamu felhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos, száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na tényleg? Na és azt felejtettem el megkérdezni, hogy a Janet Jackson nem hiányzott a filmből? Mert hogy ugye nem volt benne a Jackson filmben.
4: A latóját talán egyszer-kétszer mutatták a filmben, de nem. Nem tudom. Persze, úgyha belegondolunk, akkor ugye de csak a család része, ugye...
3: De gyermek. Csak a Jackson 5-ra azért, vagy arra azért koncentráltak, persze.
4: Arra inkább, igen. Igen.
3: Átlagott az volt, hogy valami olyasmi volt, hogy így elküldték a Janetnek a forgatókönyvet, és akkor mondta, hogy hát ő így ebben a formában nem szeretne benne lenni a filmben. Azt mondták, hogy jó, kihúzták, akkor nem vagy.
4: És akkor nem, igen.
3: Ugye, nyuszika, ugye. Igen, nem lehet neki húzni a halálistára, de hogy...
4: Igen.
3: Jó van. Na, hangja a lemez játszok mögött, Funky, még egy órán keresztül, hiszen kedv van.
4: Úgy funky Family.
3: Funky Family, jaj, de úgy maradtunk rajta a kedden, múlt hét óta. Szóval igen, Funky Family, még egy órán keresztül.
0: A legjobb zenék

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Továbbra is fenntartom a véleményemet, akkor lesz majd ez az AI egy kifinomult dolog, meg egy okos, amikor egyrészt a Piano Negro elején meg tudja mondani, hogy a csávó mit énekel, meg hogy itt mit énekelnek majd a Don't Look Any Further-ben.
2: Ja, nem tudom, pedig ezt a, nem is tudom, a remake-et, vagy hogy mondjam ezt, szerint személyem készített.
1: Nem volt! Neked ezzel foglalkoznak, ilyen egész ügyes vagy.
2: Igen, azt mondják, nem, de... hogy 30 éve.
1: Igen. Igen, 30 éve vagyok színész, 20-at simán lehet akadni. És jó, és ez miért? Mert általában mindig mondod, hogy akkor csinálsz ilyen saját verziót, amikor valamiért szeretnél, és nem találsz olyat, és akkor inkább megcsinálod.
2: Igen, vagy nem tetszik. Vagy...
1: Itt mi volt a...
2: Hát figyelj, egyébként, ha már itt tartunk, nagyon sok ilyen feldolgozás, vagy akár AI-jal készített feldolgozással is, az a baj, hogy nem DJ szempontból közelítik meg. És ugye, mivel mi, abból, mi a szórakozás és a táncparkett szempontjából közelítjük meg, ezért mi ismerjük azokat az elemeket, illetve dalszerkezetet, amitől jobban működik, vagy jobban, hogy mondjam, magával ragadja a hallgatót, vagy a szórakozni vágyót. És ugye én ezt szép magyarra fogalmazva implementálom a...
1: Jelentsen ez a szó bármit is, ugye?
2: Bármit is számomra. De hogy, na mindegy, szóval, hogy én úgy alakítom át, és úgy, vagy ha nincs rajta a vokál, vagy nem úgy, vagy nem az, akkor én úgy...
1: És hát DJ szempontból egy előző fontos dolog, azt nem tudom, tudtad, de hogy nem konferálunk vokára. Úgyhogy ezt már az előző percekben egy picit így túlfutottuk, úgyhogy akkor
2: menjünk vissza.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Adáson kívül itt beszélgettünk egy filmről, amit hát most gondolok bele, hogy hát hogy már erős 42 éves film?
2: Hát valahogy 80, úgy. De egyébként javaslom azoknak, akik szeretik ezt a stílust, illetve a 80-as évek zenét, meg azt a környezet, azt a milliót, azt az érát, főleg zeneileg, meg tánc szempontjából a Breaking című film.
1: A következő
2: zene annak a
1: betűben. Az betéta. Én jobban. Nem akarok hülyeséget mondani, talán, mint hogyha ez még előbb is lett volna, mint a Flashdance.
2: Na ez jó kérdés.
1: Ez egy jó kérdés, de minden esetre tehát azoknak, akik azt hiszik, hogy a Step Up című sorozattal indult el a táncos moziknak a világa, nem. Pontosan, illetve még egy nagyon fontos, aki szeretné a biciklis nadrágban táncoló Jean-Claude Van Damme-ot látni, szintén a Breaking című film első részének első jelenetében megteheti. Hát akkor még nem a Spárgályról volt híres, hanem hogy hát ott részálja magát a tengerpart.
2: Igen, igen. Ez azt mondom, hogy férfi női szemmel egy kellemes film.
1: Egyébként tényleg, én nagyon szeretem a második részt is.
2: Jó, zene van bennem.
1: Arról nem is beszél, Kraftwerkre is ment az elektrikus.
2: Persze.
1: Tour de France. Na, Ain't Nobody, Rufus and Chaka Khan, meg hangja a levezet, csak magad, hogy nyolcig itt a besztem.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na Hangya, úgy érzed, hogy még maradt benne valami így zeneileg, még mielőtt lecsapnád ezt a nagyon magas labdát egyéb más témára.
2: Milyen magas labdát?
1: Ez maradt bennem, meg az maradt bennem zeneileg.
2: Jó, zeneileg, értem. Hát persze.
1: Jó, akkor pénteken gyere már vissza, légy egy kedves.
2: Egyekukac vissza.
1: Gyere akkor. Jó, akkor pénteken funkizunk még egyszer, még kétszer egy órát, igen. Még egyszer két órát.
2: Mi van?
1: Ugyanannyi, mindegy, tök mindegy. 60 szó, vagy kétszer 60. 60 meg még egyszer 60. Na, szóval pénteken a Night Shift Extra-ban akkor folytatjuk a funkit. Ezt megköszönjük szépen.
2: Este 7-től. Sziasztok.
1: Így. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sokan nem fizették még be az idei gépjármű adójukat. Hamarosan hazai dínyét vehetünk a boltokban. Napsütés, szél és kisebb eső is várható holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjármű adójukat. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, még kérhetik a pótlékmentes részletfizetést, ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Több buszállomáson is megújul az utastájékoztató rendszer. Erről ír a közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a MÁV csoport országszerte 150 autóbuszállomást üzemeltet, ezek nagy részén pedig nem dinamikus az utastájékoztatás, vagy a meglévő rendszerek nem működnek megfelelően. Ezért országos programot indítottak, amelynek keretében 2029 végére minden állomáson korszerűsítik az utastájékoztatást. Jelenleg a Népligetben zajlanak ilyen munkálatok, ott a kocsiállás és az aluljárókban is új, modern kijelzőkön láthatjuk a friss menetrendi információkat. Június végén indul a hazai dínye szezon. A termelők várhatóan június 24-től kezdik el szállítani a termésüket a hazai boltokba és piacokra. Magyarországon az elmúlt években nagyjából 3700 hektáron termesztettek dínyét a gazdák, főleg Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Baranya és Szabolcs vármegyében, az éves termésük pedig akár a 200 000 tonnát is elérheti. Egy terrortámadásra készülő csoport tagjait vették őrizetbe az FBI nyomozói. A gyanújuk szerint összesen 23-an voltak benne abban az akcióban, amelyet vasárnap a Fehérházban lezajlott nagyszabású küzdősportgálán akartak elkövetni. Először drónok segítségével robbantottak volna, aztán több támadást terveztek. Hogy pontosan kik voltak a célpontok, azt egyelőre nem lehet tudni. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő, csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A legszebb égi jelenségeket a következő órában a fülünkkel fogjuk majd megtapasztalni. Take me to the clouds above, megyünk a felhők fölé köszönhetően az LMC-nek. Szintén a felhők környékén járunk majd Bryan Adams-szel, érkezik a Cloud Number 9, és részünk lesz egy nagyon szép napfelkeltében. Jön majd a Simply Red a Sunrise-al.
3: Ez a Night Shift a Best

minden országban az első meccs előtt volt egy rövidke kis megnyitó ünnepség, de az egész világbajnokság előtt egy nappal, 10-én, nem csak internettel, de zeneileg is összekapcsolódott Toronto, Mexikóváros és Los Angeles egy nagy közös koncert erejéig. A torontói részlegben természetesen Bryan Adams is fellépett. Ő érkezik most a Cloud No. 9-nal, itt a Best Amp, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Ennél korábban már nem fog idén felkelni a nap. Még 4 napig, június 20-áig, hajnali 4 óra 45-kor lehet majd csodálni a napfelkeltét, és onnantól fogva túl leszünk a nyári napfordulón, egyre később kell.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

Itt a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jacksontól és a 92-es Too Funky George Michaeltől. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky, a Best 10.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztések gyorsítják az utasforgalmat a Ferihegyi reptéren, rekordot döntöttek hazánk milliárdosai, egyre melegebb lesz, a hétvégén 37 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkolókapacitást, emellett a 2 A-terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyász feladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek. Ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás 40%. Olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Rendes doktori címe egyiküknek sincs, de tiszteletbeli doktori címet Justin Timberlake, Shaggy és Jerry Halliwell is kapott a popzenében és a popkultúrában elért eredményeik elismeréseképpen. Szóval jön majd Dr. Shaggy a Hey Sexy Ladyvel, Dr. Jerry Halliwell a Look At Me-vel és Dr. Justin Timberlake a Like I Love You-val.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék, ez most már tényleg nyár, csupa nagybetűvel mondom ezt, annak ellenére is, hogy holnapra elvileg ígérnek a meteorológusok elszórtan záporokat, zivatarokat, de ez nem fog túlságosan belerondítani a 28 fokos nappali maximumba, csütörtöktől meg aztán tényleg kánikula, vasárnap már a 35 fok sem lesz elképzelhetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A World Party 1997-es eredetiéhez képest ez a mostani dal csak annyiban különbözik, hogy Robbie Williams énekelte fel. De úgy látszik, ennyi kellett ahhoz, hogy ez a dal végül aztán az első helyig jusson az angol kislemezlistán. You know, she's the one.

Best FM a legjobb zenék. Május 22-én jelentette be a Mystic, hogy egyetlen koncert erejéig újból összeáll a zenekar, hogy megünnepeljék legelső albumuk a Licking on Both Sides című 25 éves évfordulóját. Wembley Arena, szeptember 12. Ez a dátum. Ez meg a Scandalous a Mystic-től. Most itt a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tart a vasárnapi viharkárok felmérése. Július 1-jéig tartanak a középszintű szóbeli érettségik. Sok napsütés várható holnap, de keleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel, ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcsa az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a rádióorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi anamnézist.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamufelhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes, úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő, csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: In House We Trust. Ez a címe annak az eseménynek, amely szombaton kerül majd megrendezésre Budapesten, és amelynek keretein belül ismét lemezjátszók mögé áll Sharam és Ali, vagyis a Deep Dish. Állításuk szerint klasszik szettel készülnek, szóval valószínűsíthetően a Flashdance is felcsendül majd ott is, mint ahogy itt is.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Egy rajongói kérdésre azt válaszolta Liam Gallagher, hogy 100%, hogy jövőre fellépnek majd Rómában. Úgyhogy ismételten elindultak azok a találgatások, hogy vajon 27-ben újból a nyakába veszi a világot az Oasis, vagy hát a világ azon részét, amelyet a 25-ös turnéból kihagytak. A Wonderwall érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

FM, a legjobb zenék. Holnap gyűlés miatt némi forgalomkorlátozásra kell számítani a 13. és a 9. kerületben. Tilos lesz megállni a Lunyai utcában és a Rádai utcában bizonyos szakaszokon, és ugyanez igaz, vagy ez lesz igaz holnap a Népfürdő utca 1-es szakaszaira is. Reggel 8 és délután 4.

Best FM a legjobb zenék. Két héttel ezelőtt, június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést, lesz-e még valaha Daft Punk, összeállnak-e újra a robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Best-en játsszuk őket, amíg csak lehet. Around the world jön a Daft Punk, itt a Best-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Legutóbbi ausztriai koncertjén Christina Aguilera rengeteg olyan dalt énekelt, amelyet eredetileg duettben készítette valakivel. Ez a dal valamiért kimaradt, úgyhogy akkor most pótlásképpen Ricky Martinnal érkezik Christina Aguilera, íme a Nobody Wants to Be Lonely.
1: Ez a Night Shift a Best

Ezt a legjobb zenék. Múlt héten csütörtökön, pénteken és szombaton három egymást követő éjszaka fullra töltötte David Guetta 80 ezres Stade de France sportcsarnokot, és minden estére más-más sztár vendéget hívott maga mellé, természetesen azok közül, akikkel korábban már együtt dolgozott. Fellépett a három nap

találtam a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentumsorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Bestem.

Best FM, a legjobb zenék, All I Wanna Do. Hát én most csak annyit akarok, hogy hazamegyek, pihenek egy picikét, aztán majd holnap jövök vissza. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a kedd, a holnapi, a szerdai estét természetesen pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd. Éppen ezért szerdai rezidensünk DJ Effendi fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött héttől. Jön a ring, ring, ring, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen